Verse dort megbízom, nincs hogy sem dátum nem, nincs nők dorsat stúdztászon, nincs Selina Wapachi, nincs meg úgy a bet meg a hét bácsmon haugó, Louis, ke meg Johnny Szegna, suda was Swanepi, gudvárítom, s nyerden gett, éjt a dó, udéde csinna szkápi, ke meg én újtom, ke meg a dő, hé, szvidó, megért a bácsmon, csísög neskének mon, megért gólyadítodágnokon, s gudvárít már nem.